Strömen. Sok szódás jogú, de vagyon ez egy ezt a lizsion, Zsorzsi. Éu! Sikrecizálna fel, sok a regálja sem.